0: even for half a minute,
1: akár fél percre,
0: even for few seconds,
1: akár pár másodpercre.
0: But heart is doing its duty.
1: De a szív végzi a munkáját.
0: Similarly, if we think that today I will not practice,
1: ugyanígy, ha azt gondoljuk, hogy ma nem gyakorolok,
0: I have somewhere to meet the friends, this and that.
1: Itt vagy ott barátokkal találkozom.
0: It's only one day, nothing.
1: Hát csak egy napról van szó, az semmi.
0: After 2 days, again something happens.
1: Két nap múlva megint történik valami.
0: So we don't practice again.
1: Megint nem gyakoroltunk.
0: So that means that not doing regular, we miss a lot.
1: A nem rendszerességgel sokat veszítünk.
0: And sometimes that mala breaks.
1: És néha ez a mála eltörik.
0: Because if you did not practice longer.
1: Mert sokáig nem gyakoroltad.
0: Practice is better, much more than only theory.
1: A gyakorlás sokkal jobb, mint csak az elmélet.
0: So we begin with great interest.
1: Nagy érdeklődéssel kezdjük.
0: Very curious.
1: Kíváncsian.
0: And we are very happy about it.
1: És nagyon örülünk neki.
0: But slowly, slowly it goes down.
1: Aztán lassan ez lemegy.
0: Some sits in front of the television.
1: Valaki a tévé előtt ül.
0: They will see more television than practicing.
1: Többet tévézik, mint gyakorol.
0: So it means you have lost your spiritual development.
1: Azt jelenti, hogy elveszítetted spirituális fejlődésedet.
0: Don't blame God.
1: Ne Istent hibáztasd.
0: Don't blame your teacher.
1: Ne az oktatódat hibáztasd.
0: And don't blame your Gurudev.
1: És ne Gurudevádat hibáztasd.
0: Then you said, oh, I have my Gurudev, but he doesn't help me, I'm ill.
1: Azt mondtad, hogy van Gurudevám, de...
0: You see, Guru Kripa and practicing, this together.
1: Tudod, a Guru Kripa és a te gyakorlásod, az a kettő számít együtt.
0: No one will give you without anything.
1: Senki nem fog neked adni a saját jelenléted nélkül.
0: We need that devotion.
1: Ez kell a te odaadásod.
0: We need that feelings.
1: A te érzelmed.
0: And our heart is all the time aware, should be aware about it.
1: A szívünk mindig legyen ennek tudatában.
0: So what

0: our beloved Gurudev said,
1: amit szeretett Gurudevánk mondott,
0: Svaso, svas aapka sumiran. Svaso, svas aapka. And then?
1: Hogy van tovább?
0: What is the next?
1: Hogy van tovább?
0: If you speak, then speak loud.
1: Hangosan mond, ha mondod.
0: You see, someone remembers.
1: Tudod, valaki tudja.
0: Svaso, svaso, japka, sumira. Svaso, svas means as each breath, inhalation and exhalation.
1: Svaso, svas, minden be- és kilégzés.
0: Ascending and descending breath.
1: Emelkedés, süllyedő légzés, tudat.
0: While inhaling and while exhaling.
1: Míg belégzel és kilégzel.
0: Svaso, svas. Inhalation and exhalation.
1: Be- és kilégzés.
0: Aapka hi sumiran. O Mahaprabhuji, on my each and every breath, I repeat and remember thy name.
1: O Mahaprabhuji, minden lélegzetemmel a te nevedet is.
0: Even I am sleeping.
1: Még akkor is, ha alszom.
0: Even I am giving a lecture.
1: Még ha előadást tartok.
0: Walking.
1: Sétálok.
0: Anywhere.
1: Bárhova.
0: My every breath never goes empty.
1: Egy lélegzetem se üres.
0: Din din nita nita din every day, day by day.
1: Minden nap napról napra.
0: Prem mera adhik badi jo. My love to thee, O Mahaprabhuji. My devotion to thee, O Mahaprabhuji. It should increase day by day more.
1: Az irántad érzett szereteten odaadásom, ó Mahaprabhuji, minden nap növekedjék.
0: Like you have a little planet, a plant.
1: Mint amikor van egy kis növénykéd.
0: And every day you look, oh, it's growing.
1: És minden nap ránézel, hogy ó, nő.
0: It's very big today.
1: Ma mennyit nőtt.
0: And it's growing and growing.
1: És növekszik, növekszik.
0: A pregnant mother.
1: Egy várandós anya.
0: Not only once, but how many times she touches her stomach.
1: Nem csak egyszer, hanem hányszor nyúl a hasához.
0: And feels how big is my child now.
1: És érzékeli, hogy most mekkora a gyermeke.
0: That's it. So the bhakta who is practicing more day by day, more and more.
1: Az a bhakta, aki naponta egyre többet gyakorol.
0: That one achieves that moksha.
1: Ő eléri a moksát.
0: That one gets that self-realization.
1: És ő megkapja az önmegvalósítást. Rettévézünk.
0: So this half an hour what you did, the television took over.
1: A fél órádat átvette a tévé.
0: So we broke the connection.
1: Megtörtük ezt a kapcsolatot.
0: So how could Guru Kripa will function for you?
1: Hogy működhetne felénk a Guru Kripa?
0: So, continuous working.
1: Folyamatos munka.
0: So it is said, Mukh mein Ram, Haath mein Kaam. In our mouth we have name of God, and in our hands we have our work.
1: Szánkon Isten neve, kezünkben munka.
0: Always our vritti should be our thoughts, our attention, our awareness should be towards our spiritual development, our mantra, our sadhana, our satsang, our Gurudev.
1: Gondolataink, figyelmünk, éberségünk, tudatunk, a szádanának, a szatszangunk, a spiritualitásunkon és gurudevánkon kell, hogy legyen.
0: Mahaprabhuji said,
1: Mahaprabhuji azt mondta,
0: that satsang

0: are my real brothers, sisters, or the friends.
1: Ők az igazi testvéreim, barátaim.
0: At the end of the bhajan, Mahaprabhuji said.
1: Bhajan végén Mahaprabhuji azt mondja.
0: Bad bhagi jan satsang pai. The lucky one, the fortunate one will go to the satsang.
1: Szerencsések járnak satsangra.
0: Can you remember which day you were in satsang?
1: Tudod, hogy mikor voltál utoljára satsangom?
0: One day I was.
1: Egyszer voltam.
0: But which day?
1: De mikor?
0: Which hour?
1: Melyik napon, melyik órában?
0: How can you, or what we can expect our liberation?
1: Hogyan várhatnánk ezen a módon a felszabadulásunkat?
0: Manasab kho yo re kusangiyo ke sang Manasab kho yo re kusangiyo ke sang Oh my mind,
1: oh elmém,
0: you lost everything.
1: Mindent elveszítettél.
0: With the kusanga,
1: kusangban,
0: with the kusanga people,
1: kusanga embereivel.
0: And the kusanga looks like sweet, good.
1: Kusanga édesnek, jónak tűnik.
0: Gossiping.
1: Van pletykálkodás.
0: Backbiting.
1: Hátba támadás.
0: And blackmailing.
1: Rossz indulatú beszéd.
0: And see the negative in others.
1: Másokban a negatív észrevétele.
0: That is a very sweet and very pleasant.
1: Ez édes és nagyon kellemes.
0: For the kusangi.
1: A kusangik számára.
0: But satsangi immediately will purify everything.
1: De a satsangi azonnal megtisztít mindent.
0: And said, stop.
1: És azt mondja, hogy álljatok
0: meg. Let's have a satsang.
1: És tartsunk satsangot.
0: So satsang is like a bunch of energy.
1: Satsang energiaköteg.
0: Lucky are they, at least once a week.
1: Szerencsések azok, akik egy héten legalább egyszer.
0: Manasab khoyo re kusangiyo ke sang. Gyan dhyan bhakti sab khoi aur chal rayo ku dhang. Gyana dhyana bhakti. Everything you lost.
1: Gyanát, a gyanát és a baktit, mindet elveszítetted.
0: Chal rayo ku dhang. And now you are walking in not in good way.
1: És most nem jó irányban jársz.
0: Your behavior is in not good way.
1: Nem jó a viselkedésed így.
0: You know the horse needs always training.
1: Tudod, a lónak állandóan képzés kell.
0: Which walk the horse should have.
1: Hogy hogyan járjon.
0: Everything, all remains in the training.
1: Minden a képzésen múlik.
0: Otherwise, you lose it everything.
1: Különben mindent elveszítesz.
0: So, the satsang is ocean of the nectar.
1: A satsang a nektár óceánja.
0: We are bathing in that.
1: Ebben fürdünk.
0: And that purifying the negative energy.
1: Ez megtisztítja a negatív energiákat.
0: So, if you don't go to the satsang,
1: ha nem jársz satsangra,
0: may you can meditate.
1: Akkor meditálhatsz.
0: Time to time, sometimes.
1: Időről időre, néha.
0: And you know, we have such a beautiful that kriya.
1: És van ez a csodálatos kriyánk.
0: Which has to be practiced.
1: Amit gyakorolni kell.
0: There is a guru kripa.
1: Abban van a guru kripa.
0: If you practice just and you have no devotion,
1: ha gyakorlod, de nincs
0: and no satsang and sadhana,
1: és nem jársz satsangra, és nem
0: your kriya also will not function.
1: A kriyát sem fog működni.
0: When you get kriya,
1: amikor kapsz kriyát,
0: how much I explain you?
1: Hogy elmagyaráztam
0: neked? How many rules we give?
1: Mennyi szabályt fűztem
0: hozzá? And how many times you promised?
1: Hányszor megígérted?
0: And where is that?
1: És az hol van?
0: So that is, no one is to be blamed.
1: Senkire ne kend rá, ne hibáztass.
0: It's own mistake.
1: Ez a saját hibád.
0: So continuity is that. It's step by step.
1: Folytonosság a lényeg, lépésről lépésre.
0: Day by day.

0: you to Holy Guruji.
1: Ki hozott téged Holy Guruji-hoz?
0: I brought to Holy Guruji.
1: Én.
0: But who brought to Mahaprabhuji?
1: De Mahaprabhuji-hoz ki hozott?
0: Holy Guruji brought to Mahaprabhuji.
1: Holy Guruji.
0: And who brought us to the Devpuriji?
1: És ki visz minket Devpuriji-hoz?
0: Is a Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji.
0: And now who brought us to the Alakpuriji?
1: És Alakpuriji-hoz ki?
0: Is Devpuriji.
1: Devpuriji.
0: So step by step,
1: lépésről lépésre,
0: we came to the Satyuga, this beginning of this Manvantra.
1: Eljutottunk a Satyayugához, ennek a Van mantrának a kezdetéhez.
0: That time was the Alakpuriji.
1: Akkor volt Alakpuriji.
0: Day by day we get more and more information.
1: Napról napra egyre több információt kapunk.
0: About the presence of Alakpuriji.
1: Alakpuriji jelenlétéről.
0: And that only lucky are we that we are belonging and we found our roots of our spirituality.
1: Szerencsések vagyunk, hogy van hova tartozásunk és megtaláltunk spiritualitásunk gyökereit.
0: And that is the Siddhapitha.
1: És ez a Siddhapitha.
0: And now I brought this Siddhapitha in Rajasthan.
1: És elvittem a Siddhapithát most Rajasthanban.
0: And we are preparing beautiful ashram, new more.
1: Ez csodálatos új ashram épül ott.
0: So you will say Swamiji is only building ashrams.
1: Azt mondjátok most, hogy Swamiji állandóan ashramokat épít.
0: It's better to build the ashram than the slaughterhouse.
1: Sokkal jobb ashramot építeni, mint vágóhidat.
0: And so, Holy Gurujis, you should write something about Holy Guruji.
1: Holy Guruji-ról írnotok kellene valamit.
0: And we will acknowledge in next conference.
1: A következő konferencián ezt elismerjük.
0: And I'm trying to make a award for that, who is the best writer who writes about Guruji.
1: A legjobb írónak, aki Holy Guruji-ről ír, díjat fogok adni.
0: That one will be the, who will get that kind of the award.
1: Tehát valamilyen díjat fog kapni.
0: It's Guruji's teaching. It's not me who is talking, it's Guruji talking within me.
1: Guruji tanítása, nem én beszélek, Guruji beszél bennem.
0: And so I feel that if not complete, then at least 1% I can share my devotion to the whole world who was my Gurudev.
1: És hogyha nem is teljesen, de legalább az odaadásom 1%-át meg tudom osztani a világgal, hogy ki volt az én Gurudévám.
0: It is disciple's main duty.
1: Ez a tanítvány fő kötelessége.
0: As much as you develop the devotion, that much you far you go towards the spirituality and to higher consciousness.
1: Minél nagyobb a spiritualitásod, annál inkább mész a felsőbb tudat irányába.
0: And as less you have bhakti, and you become less and less, is again that lamp is going to finish.
1: Tehát minél nagyobb az odaadásod, annál inkább mész a spiritualitás irányába, és minél kisebb a bhaktid, annál kisebb lesz a földterületed.
0: And so, how one feels in the on heart.
1: Hogy érzed magad a saját szívedben?
0: It is said, lagi, lagi, sab kohi kahe, lagi nahi ligar, lagi jiske aise lag gai, ho gai aram par. Everybody said, oh, I was hurt. Oh, I was hurt by arrow.
1: Mindenki azt mondja, hogy megsértett egy nyíl.
0: But that was hurt by that one arrow, which went through heart to outside, through the hearts.
1: Akit úgy sértett meg a nyíl, hogy keresztül ment a szívem.
0: So that devotion penetrates through the hearts.
1: Úgy kell érezni, hogy az odaadás áthatol az egész szívem.
0: What a devotion.
1: Micsoda odaadás.
0: When Gurudev's darshan,
1: Gurudev a darshan,
0: or Gurudev comes,
1: mikor eljön
0: each Gurudev. And every cells of the body is happy.
1: Minden testi sejtünk boldog.
0: Recharging beautiful energy.
1: Csodás energiával töltődik fel újra.
0: Everything is vibrating.
1: Minden vibrál.
0: So this bhajan we know from Lala Nanji.
1: ismerjük ezt a Bajant Lalalancsitól.
0: Suno Saki Sataguru Gar Aya
2: Kali Kali Harashavatahe.
0: Hey, this dalak is, you have to tight it, it's not good. You sing, yeah.
2: Sri Dipnare Bhagavan ki jai, Sri Lalananji Maharaja ki jai, Swami Maheshwaranji Vishwa

0: Vibhnarayam Bhagavan ki Swami Lala Nanda Gurudeva ki Swami Maheshwara Nanji Vishwa Gurudeva ki.
1: And so Mahaprabhuji said itself, let's go to the Satya Loka.
2: Mahaprabhuji maga mondta, hogy menjünk a Satya Loka.
1: Let's go and get the nectar.
2: Menjünk és kapjuk meg a nektár.
1: We are all follow the words of Mahaprabhuji.
2: Mi mindannyian Mahaprabhuji szavait.
1: We follow the Holy Guruji's words and bhajans and everything.
2: Követjük és Holy Guruji bhajanjait és szavait.
1: Try to write one bhajan yourself.
2: Próbálj te bhajant írni.
1: Yes. I will be very happy.
2: Nagyon boldog leszek.
1: To sing your bhajan.
2: Hogy elénekelhetem a bhajanodat.
1: Yes, so let's sing again next bhajan.
2: Énekeljünk még egy bhajan.
1: Dr. Shanti will sing, okay? She likes this her bhajan. And this is Chakle na musafir gund. Yes, the Shanti's favorite bhajan. So, we will see first this bhajan.
2: Elénekeljük ezt a bhajan.
1: So, my dear, we are at the time of the Christmas.
2: Kedveseim, a karácsonyi időszakát éljük.
1: And in the whole world, people remember the Jesus' birth.
2: Az egész világon az emberek Jézus születésére emlékeznek.
1: You know all more than myself.
2: Ti erről többet tudtok, mint én.
1: Because you got a teachings about Jesus.
2: Mert megkaptátok Jézusról szóló tanításokat.
1: And now is the time of the Christmas.
2: És most karácsony ideje van.
1: This is the forgiveness.
2: Ez a megbocsátás.
1: It is a time for forgiveness.
2: A megbocsátás ideje.
1: And time for understanding.
2: Megértés ideje.
1: A time for giving.
2: Az adás ideje.
1: And time for hugging.
2: És az ölelkezés ideje.
1: Not physically.
2: Nem fizikailag,
1: but mentally.
2: Mentálisan.
1: You see, there was one man.
2: Volt egy férfi.
1: Always he was hugging me so strong.
2: Aki állandóan úgy megszorongatott engem.
1: He was strong.
2: Egy erős férfi volt.
1: So he hugged me and lifted me up.
2: Áttörelt és még fel is emelt hozzá.
1: And after slowly my stomach was little getting bigger.
2: És ahogy egy kicsit növekedett a hasam.
1: So, but with love, with respect.
2: De hát szeretettel, tiszteletből csinálta.
1: And he was a very loyal disciple.
2: Nagyon hűséges tanítvány volt.
1: And he was living in Linz.
2: Linzben élt.
1: Then came to Carinthian.
2: És átjött Karintiába.
1: And he unfortunately died from the heart attack.
2: Sajnos szívinfarktusban.
1: But his whole family is very devoted, very loving family.
2: És az egész családja nagyon odaadó.
1: So whenever I come, he come and he was take me and go all the way up.
2: Amikor oda mentem, amikor mindig átölelt, felemelt.
1: So when I came close to him, I inhaled.
2: És amikor közelítettem hozzá, belélegeztem.
1: So I will be little lighter.
2: Hogy egy kicsit könnyebb legyek.
1: So, this is the culture.
2: Ez a kultúra.
1: The Jesus time now.
2: That is Jézus ideje.
1: Forgiveness.
2: A megbocsátásé.
1: Can you forgive something?
2: Meg tudsz bocsájtani valamit?
1: Try.
2: Próbáld meg.
1: If you forgive all negative things.
2: Ha minden negatív dolgot megbocsájtasz.
1: And bring up the positive things.
2: És felhozod a pozitívokat.
1: All this winter depression.
2: Ez az egész téli depresszió.
1: And this all other kind of depression will go away.
2: És minden más depresszió elmúlik.
1: It is a practice.
2: Gyakorolni kell.
1: So forgiveness.
2: A megbocsájtás.
1: Mercy.
2: A könyörület.
1: Blessings.
2: Áldás.
1: Kindness.
2: Jóság.
1: Giving.
2: Adás.
1: Forgiveness.
2: Megbocsájtás.
1: Etc.
2: És itt tovább.
1: This is a time for this. This is a culture.
2: Ez ennek az ideje, ez
1: a
2: kultúra.
1: It is a beautiful culture.
2: Csodás kultúra.
1: But we forgotten.
2: De elfelejtettük.
1: So let's go there, Mahaprabhuji said.
2: Mahaprabhuji azt mondta, menjünk oda.
1: Have a test. When once you taste that nectar, nothing is tasteful in the world.
2: Ízled meg, ha egyszer megízled ezt a nektárt, semminek nem lesz íze.
1: And that is
2: nektárja.
1: Otherwise, you will try it for a while.
2: Különben próbálkozhatsz egy darabig.
1: But you can't achieve that nectar.
2: Csak azt a nektárt nem éred el.
1: Then what you say it like a fox, the grapes are
2: sour.
1: Too sour.
2: Olyan leszel, mint a róka, aki azt mondja, hogy savanyú a szőlő.
1: But there's a person tall.
2: De van egy magas ember.
1: Like our Satyanarayan.
2: Mint a mi Satyanarayan. Lakshminarayan.
1: They are very tall.
2: Ők magasak.
1: And they take

0: the grapes.
1: És fölnyúlnak a szőlőért.
0: And so sweet.
1: És olyan édes.
0: Then fox said, can I taste?
1: Azt mondja a róka, hogy én is megkóstolhatom.
0: Said no, no.
1: És azt mondják, hogy nem.
0: You have to catch yourself.
1: Szedd le magadnak.
0: So, csak lena musafir gundagali. Dr. Sansan.
2: Chak lena musafir gundagiri.
3: Oh, my harmonium.
0: Don't worry, it will come.

Az Európai Autómentes Napot minden évben szeptember közepén rendezik meg, Európa szerte, Budapesten is minden évben jelen vagyunk, az Andrássy út van ilyenkor lezárva teljes hosszában, és mindenféle civil szervezetek, színházak és ilyenek vannak jelen. A joga mindennapi életben rendszert képviseljük, egy nemzetközi szervezet vagyunk, joga mindennapi életben rendszer, a megalapítója Paramahansa Swami Maheshwarananda, indiai jogamester,

több mint 30 éve van jelen Magyarországon, Bécsben van a központja, és világszerte vannak joga központjaink, joga ásramjaink. Van egy joga központunk a Baross utca 121-ben, 8. kerületben, ez a guru ásramunk, tehát az első magyarországi központunk. Már több mint 30 éve ugyanezen a helyen vagyunk, és folyamatosan tartunk jóga órákat. A gyerekekkel már gyakoroltunk ma, közülük is többen volt 2 évestől 14-15 éves korig. Nagyon érdekes az, hogy ugye az Andrássy út ilyenkor le van zárva, és azon a helyen minden évben egyszer jógázunk. Nekem sikerült ma még relaxálnom is, majdnem, hogy elaludtam. Azon a helyen, ahol évközben ugye folyamatosan járnak az autók, nagyon érdekes tapasztalat, hogy ilyen helyen is lehet jógázni, és semmi nem zavarja az embert igazából. Sőt, az érdeklődők azok nagyon inspirálnak minket a gyakorlásra. Holnap is egész nap itt leszünk, 10-től 6-ig, és várjuk a kedves látogatókat. Próbálják ki ők is, hogy milyen Budapest egyik legforgalmasabb úttestén jogát gyakorolni.

A vegetárius fesztivál második napján vagyunk, ahol a jóga mindennapi életben képviseljük. Sok-sok éve, az első évtől kezdve, hogy vegetárius fesztivál volt, itt voltunk. Természetesen Paramahansa Swami Maheshwaranand, vagy ahogy mi nevezzük, Swamiji-nak a jóga rendszerét, a jóga mindennapi életben gyakoroljuk. Lehet velünk együtt jogázni, bemutatjuk a jóga mindennapi életben különböző aspektusait.

0: pillanatokkal fogjuk kezdeni az órát. Majd pár pillanatig maradj ebben a testhelyzetben. Figyeld meg a testérzetet. Ez alatt a pár perc alatt is mennyit tettél már az egészségedért. Régi életapatizmokat, ízületeket mozgattunk meg. Érezd, hogy ezeket a testrészeket átjárja a vérkeringés, friss prána, az életerő.
1: Hála Istennek, a vegetáriusság ma már nagyon természetes. A jóga mindennapi életben nincsenek olyan előírások, hogy mit kell csinálni, hanem az van, hogy mit ajánlatos csinálni, és ezek közül az első helyen az van, hogy vegetárius életmódot folytassunk. Amikor kijövünk a vegetárius fesztiválra, akkor nagyon sokfajta tevékenységet végzünk. Részben jógaórákat tartunk, amelyben bárki, aki életében még soha nem jogázhat, az is bekapcsolódhat. Ebben az évben egy olyan feladatot kaptunk, mert a honlapunkon megtalálták, a falahári diéta, a diétáról találtak a szervezők néhány mondatot, és kaptunk egy olyan feladatot, hogy erről a különleges mesteri diétáról beszéljünk, és ezért a falahári diéta volt az előadásunk fő része, amelyhez Paramahansa Swami Maheshwarananda Swamijin 2007-ben Vépen levő előadása adta a fő vonalat. Azt vetítettük le különböző részletekben, és közben bemutattuk azt is, hogy nem elegendő vegetáriusnak lenni, hanem kell mozogni, sétálni, ászanákat gyakorolni, légző gyakorlatokat végezni, és relaxációs gyakorlatokkal felfrissíteni a testünket.
2: Minden fizikai előnye mellett a falahári diéta meghosszabbítja az életet, és több lehetőséget ad arra, hogy megtaláljuk önmagunkat, kibontakoztassuk önmagunkat, és végül eljussunk az Isten önvalóhoz, és ebből az Isten önvalóval egyé váljunk.
3: So, our first aim is to get good health.
4: De első célunk, hogy jó egészségünk legyen.
3: While the major part of our illnesses are any physical troubles and mental troubles.
4: A betegségünk fizikai és mentális zavaraink fő forrása
3: is from our stomach.
4: A hasunk.
3: And the roots of the troubles
4: és a problémák gyökere
3: is our swad indriya, the tongue, the taste.
4: A nyelv, az ízlelés.
3: It's very hard to say no to the tongue.
4: Nagyon nehéz nemet mondani a nyelvnek.
1: A vegetárius fesztiválra az ország minden pontjáról jönni szoktak, így mi is az egész országra vonatkozóan adunk felvilágosítást arra, hogy hol, melyik városban, hogyan lehet jelentkezni a jóga mindennapi életben tanfolyamokra. Átöleljük a két napon keresztül az összes érdeklődő kíváncsiságának megfelelően azt, hogy mi mindennel foglalkozhat, hogyha bekapcsolódik Swamiji mesteri jóga rendszerébe a jóga mindennapi életbe.

A Sziget Fesztiválon vagyunk, ami Közép-Európa, hogyha nem éppen Európa legnagyobb zenei fesztiválja. És a Jóga Sátor előtt állunk, mi már 11. éve van itt jelen a Jóga minden nap egyben rendszer, hogy megmutassuk a fesztivált a fiataloknak, hogy milyen jó az, amikor a jóga által is mindenféle mellékhatások nélkül ellazulhatnak.

voltak, viszont látják, hogy hallottak már a jogáról, és szeretnék kipróbálni. Mindig elmondjuk azt, hogy a mindennap életben, tehát a normál életben olyan másfél-két órás egy-egy joga foglalkozás. Most, hogyha otthon is gyakorlunk jogát, azért minden több időt kell vele foglalkozni. De itt a szigeten a tapasztalatok szerint a sziget lakók, azok mindig sietnek egyik helyről a másikra. Úgyhogy itt ilyen 20-25 perces kapszula jogát kapnak tőlünk. Mindig megkérdezzük, hogy mit szeretnének egy kicsit pihenni, tehát relaxálni szeretnének, vagy inkább szeretnének ászanákat gyakorolni, vagy pedig akár egy kis meditációra, vagy légzőgyakorlatra van szükségük, és ennek alapján alakítják a felkészült jogoktatók, több nyelven tartjuk a foglalkozásokat, így alakítjuk ki a programokat. Az első találkozása a legtöbb fiatalnak a jogával az, hogy ászanákat lát. Tehát lehet, hogy éppen nem próbálja ki, de hogy ászanázó embereket lát, és ez ragadja meg inkább a fantáziájukat. És akkor oda jönnek a sátor előtt, ott van egy információs pultunk az asztalhoz, és akkor megnézik a könyveket, látják akár a könnyen, meg ugye a nehezebb gyakorlatokat, és akkor mindig elmondjuk, hogy természetesen nem földetlen azzal kezdjük, hogy egy lótusztó gyakorlattal, de hanem egyszerű szerafita ászanákkal. Az egy év tapasztalata az, hogy a sziget látogatóinak az összetét az átalakult. Tehát mi 11 évvel ezelőtt még talán fele volt a magyar és fele a külföldi látogatóknak, legalábbis a joga sátornál, most az utóbbi időben egyre több és több a külföldi látogató. És hát ez ilyen szigetes tapasztalatunk, hogy nyugat-európában az úgynevezett power yoga, az ilyen erőléti yoga, ami sokszor inkább az aerobikra hasonló, ez a népszerű, és sokan meg is lepődnek azon, hogy ebben van más is, tehát hogy van meditáció. Amikor meglátják a könyvet, meglátják azt, hogy ki van téve a mesterének a képei, vagy egy Ganesha kép, vagy a csakrákról a képek ki van téve a jogasát. Mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a jogasátot azt földíszítsük, tehát hogy ne csak egy ilyen egyszerű találkozási pont legyen, hanem valóban méltó módon képviseljét a szigetelés a joga mindenfelve rendszer. Tehát amikor találkoznak a jogasától, akkor láthatják azt, hogy valóban a spiritualitásra is hangsúlyt fektetünk. Minden évben azért vannak meglepetések, hogy számítsanak egy-két tanítványa is ránk talál itt, akár magyar, akár külföldi tanítványok, azt mondja, hogy itt is itt vagyunk, és milyen jó. De volt már, aki itt találkozott először a jogával, és utána innen lett tanítványa, számítsanak. Nagyon sokan persze, mint ahogy a mindennapi életben is, amikor meglátják a sátorok, ide jönnek, kérdezik, hogy mikor lehet gyakorolni. Mi mondjuk, hogy reggel 9-től este 8-9-ig nyitva vagyunk, és mondják, hogy igen, akkor majd jönnek holnap, aztán valahogy mégis eltévednek, és nem földetlenül találnak vissza, de azért sokan jönnek és gyakorolnak. Azt érezzük, hogy a jogának és a joga mindennapi rendszernek is nem csak ki kell nyitni az asram ajtaját, hogy várjuk a betérőket, hanem ki kell menni a különböző közösségi terekre és rendezvényekre. Jelen kell lenni, úgy érezzük, hogy jelen kell lenni ezeken a helyeken, mert nagyon sokan nem földetlenül jönnének el akár a Baross utcában, vagy akár bármelyik jogaközpontban célzatosan, hogy most jogázni szeretnének, de hogyha itt is találkoznak a jogával ilyen körülmények között, akkor talán könnyebben, és látják, hogy miről szól a joga, akkor talán könnyebben, hamarabb megtalálnak bennünket. Most biztos belehallatszik, hogy legalább két helyről jön a zene, és az az érdekes tapasztalat, amikor először jöttünk a szigetre 2001-ben, akkor úgy gondoltuk, hogy nem lehet. Hogy csak úgy hozunk szórólapokat, és akkor, amikor csend van, akkor jogázunk, de amikor a nagy színpad is dübörög a zene, akkor is jönnek, és ki szeretnék próbálni a jogát, és azért egy jogoktató látja azt, hogyha a hallgatók, akik ott gyakorlók lefekszenek még egy lazításhoz, hogy hogyan jönnek ki a lazítás, hogyan jönnek a relaxációba, és az a döbbenetes tapasztalatunk, hogy maximálisan megvalósítják a pratyahárát, hogy az érzékek visszavonását, hogy abszolút nem zavarja őket, hogy mi történik kívül a másik színpadon, vagy mi történik a másik sátorban, igenis így ilyen körülmények között is el tudnak lazulni. Úgyhogy arra tudnék biztatni mindenkit, aki a tanítványok, illetve a régóta gyakorlók közül, hogy akinek gondja van a pratyahára gyakorlásra, akkor jöjjön ki a szigetre egy kicsit jogát gyakorolni, és megtapasztalja, hogy így is lehet.